0: csinálok, nem észre jó. Jaj, ez abszolút magmag. Észre a magnak magfoszok meg. Ezt fogni csinálom, szedezett. Jó, szlovának.
1: Szlovának.
0: Laisse-lui,
1: c'est qu'est-ce qu'il y a là, quoi.